hogy fáradtam, hogy összebb is gyártalok, ott is jövök a Singapore. Thank you for your help.